Se Nem bi agyasyanes gudrumos baktisis nem bi o hemartiros nem bi agyasvanos arshidekulos vom.